0: ma monica nyara semontu munyingo Ud ma monica nyara semontu munyingo
1: Kalvinska oga